Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette, aki egy picit szerette vele ismerkedni. A Radio1.hu írunk róla részletesebben. Érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a Where is My Husband itt a Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészített, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lutt-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lutt-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel. Az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld vadi új slágere mellett mindjárt a kezdésben. Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy sláger, a nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indít.

egy csak igazi mai sláger megy. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett, a Radio 1.hu meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez. Egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek Rosalindnal a Heart Like

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szeleczky Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált, alacsonypadlós, első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelent. jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 ízületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a luttapból eredően.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Loi Getlaki, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez nagyon mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bambolé itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Sí Aréna Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négy üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karst ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztusi hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Running, egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Box legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a három vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a több nemzeti kohézió további erősítésére. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált, alacsonypadlós, első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végigbe vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a délies szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljünk egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most Ed Sheeran és a Camera City remixében, amit én

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és önnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. A következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
4: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még

Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Sí Aréna Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négy üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a Parade Rememberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

Szében a címszerepet David Johnson játsza majd, jelentették be a Marveltől, egy csomó info még ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga, a nagy kedvenc tőle pedig a Bloody Mary, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szeleczky Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált, alacsonypadlós, első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Cera, Misha Miller, Don't Leave, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitó ceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: A

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltató közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négyüléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony-Karst ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a három vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna, Júli, Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
0: Balázs!
3: Micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék Extra!
5: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
6: Kisiklott az életem.
5: Eszed magához ölelt 6 kiló villamos körte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapét. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
6: Hol vagyok a listáról?
5: Örök fogyasztóként és...
4: legnagyobb rajongóként.
5: A legnagyobb rajongóként.
6: Nagy szakma, egy Matuzsálem. Egy
5: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
6: Hát életműdíj, vagy nem tudom.
5: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
4: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt,
4: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például verseny, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
7: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
4: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
5: ezek
4: az én azóta viszem.
5: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
4: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
7: Nagy dolog ez. Márvány táblában van vésve a neved?
4: Nincs, ilyet még nem láttam.
7: Egy cukrászdában.
6: Egy csoki táblában vésték a nevét.
5: Igen. Albánok hányadikok lettek?
4: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
5: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, nyilván, teljesen más kategória. Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
4: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
5: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalizálásában mennyi meló.

0: lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
1: mit
0: nem kell ezért.
1: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek. Vagy a
2: tisztatani súlyomcsokoládéra.
1: Igen, tehát mit tud?
0: Nekem például ugye maga azok az ízijek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, uh-huh. És azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fagylaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
1: A kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
0: nem.
1: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
0: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
1: Kokoládé,
2: igen, valaki. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládét.
1: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
0: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
1: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
0: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
2: de
0: viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy azért, hogy kiderül, hogy itt milyen fából faragtak?
0: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
3: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
0: Akkor adnánk többet.
1: De voltok csalni, várjátok.
0: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Így van. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett így a nagyi fagylaltjával.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálnám.
1: Hogy
0: oda meg kell
1: minden
0: érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyire, most mondtam valamit, mert lehet, hogy húzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
0: Igen.
1: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylaltkészítésben. Igen, de vannak trendek például?
0: Mindenképp trendek vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
0: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
1: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérletezel,
0: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
3: Unicorn is
1: vagy? Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
0: Igen, igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
1: Kápia paprikából.
0: Kápia paprika és málna.
1: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát?

0: És azt mondta, hogy ehhez jól málna.
1: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápja paprikát, illetve a málát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jól működik.
0: És működik együtt a két íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
1: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
0: Hát de azt nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy egy hot dog meleg szendvics hamburger fagylalt.
1: Ez a fagylalt az lett, aki először meghallott, hogy hú, kápja mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
2: Csak azt mondták,
3: hogy
2: mennyire
3: nem merik megmondani, az a baj.
1: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
0: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom, szerintem mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
0: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
3: ízékelet. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
1: Szerintem nagyon. Önmagában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyonazt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc az valójában az egy ekkora méret
0: csak
1: lesz.
0: Csak térfogat fel van fújva.
1: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
0: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóc 12 000 forintért.
2: Viszont
0: 150 000-ből fagyizik.
2: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Egy gombóc fajdalat pontosabban.
0: Ez így nagyon változó.
1: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
3: De akkor nem vagy drágább.
1: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
0: De hogy jön ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell,
1: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont
1: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté a kevésbé jó minőségű fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkor a különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkor a különbség az értékesítési pontoknál.
0: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
1: Ez igazán jól esik a múlva, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az utolsó tojásra.
0: Csak kevésszer. Na, hagyjuk el a fagyis viccemet. És megad azt a fagyis viccet, hogy Pisti kell megy a fagyjároshoz. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
1: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk. Jó, szóval
0: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós
3: nem volt. Érdekes, nem érdekes, nem érdekes,
0: köszi Anna, hogy
3: egy szóval málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
1: Csinálják nektek?
2: Nem.
3: De! Nem. Miért? Nem, már a csülkös pacal.
0: Ne menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem tartja a szemkontaktust. Neked
1: jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
2: a csülkös pacal.
3: Ember egy kiló volt.
0: Jó, mit kérsz, tessék? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
0: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? Megcsinálja, Ádám megcsinálja.
2: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Jó.
2: Valami, nem, medvehagymás, libamájas, nem? Az jó?
3: Az jó, medvehagyma, libamáj.
2: Tessék, jó, ez a Rákóczi dara.
0: Jó,
2: jó, én hát Balázsnak valami ott
0: képzelke. Egy májkrémeset.
2: Egy írkávét kérek.
0: Kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávé.
1: Ilyet fagyit. Csinálunk is, amúgy.
2: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen, és...
0: Restenbáj!
2: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
0: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
2: Kovászos uborkás.
0: Ú, az jó, kaplós kovászos, biztos, hogy
3: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
3: A lé, lefagyasztva.
0: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
1: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
0: jó,
1: nem abból
0: csak
1: készül.
0: Eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét
1: szeretem.
0: Akkor jó. Nem vagyok hajlandó más típusú körtét.
1: Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Bucs legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. Elkészült az első két új gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Az Utinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A Bátaszék-Bonyhád összekötő úton útszűkület lassítja a haladást. A Bonyhád-Tevel-Murga összekötő úton útkarbantartási munkálatok miatt szintén útszűkület van. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Csak na, szeretném elmondani nektek.
6: Odafigyelj!
5: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
7: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat.
8: Azért néznek csiverebedet, azért nem ornitológia.
7: A két csillag közé berepült egy sas.
5: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
8: Oké.
5: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
7: Na, ez milyen madár volt?
5: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
7: Hogy ez nincs. A fostos bugybokához?
5: Mindjárt, csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
7: És ugyanakkorának látsz.
5: Ugyanakkorának
7: látsz. Azt nem lehet öcsém.
5: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
7: Oké. Jó.
5: Erről van szó.
8: És na várjál. Nem, és a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
5: Na de akkor ornitológia is.
7: És akkor most jön a sírály.
5: Jól mondod. Ez történt.
7: És fölkapta a Vénuszt.
5: Haladok a forgatási helyszíre.
8: Igen.
5: Ez puszta zámor.
7: Puszta zámor.
8: A szerelem fővárosa.
5: A szerelem fővárosa, igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
7: Igen.
8: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
5: Kelep, kelep.
7: Jó,
5: tanulj meg a gólyát. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
7: Okay. Okay.
5: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
7: Ufó gólya.
5: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
8: És ítélkezik?
7: De lehet, hogy...
5: Mi a szar történik a gólyán?
8: Vadászik!
5: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
7: Azért a gyilkot meg a békát.
8: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírja meg.
7: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
8: Igen, a hormonos, már érzik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
5: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
8: Ez a rádiójáték.
7: Ha, semmit nem.
6: Sőt, egy a póza tetején nincs fészkő.
5: Mondom, nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
8: Fölvettem.
5: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
7: Van fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy mindig otthon.
5: Ott is ül.
8: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
5: Ott ül a másik.
7: Szerintem téged.
5: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
7: Szerintem téged figyelnek.
8: Ezt tudni.
5: Ez mi?
8: Ez a hangyák miatt van.
5: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
7: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
5: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
7: De már hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
5: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
8: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
5: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
8: Egy dolmányos varjú, úgyhogy egy csirke mérete van.
5: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
7: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
5: Igen.
7: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
5: Igen.
7: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
5: Mi az, apa... hogy nem fér bele?
7: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
8: Azt írják, meg... hogy strihálnak.
5: Figyelj, puszt az ámor.
8: Hé, szép fiú.
5: Puszt az ámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszt az ámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
8: Szopránó. Ez a szopránó.
5: Ez most hogy jön ide?
7: Szopránó.
5: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
8: Igen.
5: Tony Soprano mindegyik?
7: Így van.
5: Mindegyik egy maffiózó gólya?
7: Arra várnak,
5: de mire hogy? Várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
7: Hangos a fészek. Ott van két rohadt gyerek.
8: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
5: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
7: Választotta.
5: Ezek szinglikednek ott?
8: Azt mondják, hogy ez köztudat, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
5: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
7: Őnek ízé van oszlopa.
5: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
7: Úgy van.
5: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
8: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis megtartani.
5: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekre.
7: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
5: Igen, ezért ő elmegy.
8: Pista, te mit csináltál itt?
5: Nem megy az asszony miatt.
7: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
5: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
8: de
5: egy póznán.
8: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
5: Melegek?
9: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
5: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
9: De
5: nem
9: nincs párjuk.
7: De fészket miért nem épít?
9: Mert nincs még párjuk.
7: De csak akkor építesz?
9: Igen.
7: Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Nagyon érted a színvinétet.
7: Én nagyon bírtam.
9: Nem ivarérettek.
5: És ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
9: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek,
5: na jó, akiknek
9: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuknak.
7: Na de attól a fészke ezt még ott van.
9: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
8: A gólyák pont út nézegetik utána.
5: Mi most a pálfúsznál
9: haverokkal beszélgetik.
5: Beszámolok.hu per gólyák.
8: Kelep-kelep gólyák.
5: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
9: igen,
5: és azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
10: Hát, hát, hát, azért egy ölelés a végén belefér.
5: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongói ízét paraszt.
9: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy
7: ugyan
9: a
7: férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
5: Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik. Mindegyik villanyoszlopon 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
8: Hánykor nyit a gólya diszkó?
5: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
7: És kis kattintásokkal
5: iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy
7: balkanyar. Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
5: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
8: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
5: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
7: 8, fél
5: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
7: még. Haza nem megyek, amíg egy gólyák.
5: Ha van nincs gólyás videót, haver.
7: Én fölülök az egyik póznára, érted?
5: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis tőlőre.
8: Jelölj meg a Google térképet, tudják
5: ott,
8: az arra járók.
5: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
7: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
8: Figyelj.
5: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
8: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
5: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
7: Dobáltad őket, kamicsa.
5: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
10: Anna, béka.
5: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
9: Igen.
5: Azért ülnek ilyen szomorúan?
9: Szerintem igen.
8: Van több jelenlévő. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
7: Szemtanú.
8: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
5: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
7: Mindegyik
5: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
7: Jó.
5: Igazolt.
7: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
5: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
8: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
5: Miket írnak rajtok, igen.
10: Kele.
5: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
7: Ó, persze.
5: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
7: Ja, és a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
5: Elmondom
8: én örülök,
5: neked,
8: hogy gyógyszert váltottál, amúgy. Jó,
5: és most fogod letenni a hajad? mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekinteteded egy kicsit felemeled.
7: És ott a Vénusz!
5: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter
8: Vénusz. Kislokszik a szürke hájú kizárja.
5: Kidörzöd a szürke
7: hájú. Nagyon zörzsölöm.
5: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
7: Lehet, ott is alszom.
5: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
8: Majd ezt csak meghallod a hátam mögül. Testvérem.
5: Én vagyok, a bokorba. Balázs vagyok, van nálad WC papír. Itt ülök a bokorba fél óráig szartam. Senki nem jött erre. Rohadtul vártalak.
8: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
5: Hozzá papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Kocsiban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Sí Aréna Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négy üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
5: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a
6: igen,
5: szemlegét.
6: Igen, Stavár úr, kezdtetünk, én készültem.
5: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyelj, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
7: Mindenre fel vagyok készülve.
5: Nagyon jó. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat,
7: hogy jó?
8: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
5: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni? B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
7: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fókozz, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
8: Nem? Tehát azt így mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem igen, fog zöldséget venni, tehát megvetetted az elején.
5: Tehát azt igen, mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
8: Igen, meg kifújtad az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
7: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
8: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mint elől?
7: Attól függ, hogy milyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, és akkor átfújrott.
5: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hagos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
8: B.
5: Igen. Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között, figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
7: Hát egyet kell csak a D-vel.
5: A D-vel?
7: B.
5: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, és több időt töltsenek a igen, polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
7: Nincs kapkodás a túlorudiknál.
8: Eltingli-tanglizol.
7: Igen.
8: Ugye? Szép.
7: És jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
5: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
8: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
5: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból. Elkerüljék a bejárat körüli torlódást. Az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket. Vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
8: Micsoda rohadékok, vagy hogy ki van találva?
5: Mennyire meg vagy
8: vezetve? Hát mert ugye lisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
5: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
8: Hát, nem akarom a drágot venni.
5: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
7: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
5: Tehát kettőt fizet, hármat kap, ezt sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezőn biztosít.
7: Nem.
5: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van.
8: Ipa.
5: Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
7: Nem, ez is a B.
8: B.
5: Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
7: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
5: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
8: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
7: igen, meg az elfoglaltságával.
5: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy polcokon szemmagasságba?
7: Kiszúrja szemedet.
5: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
8: De!

0: Nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, amit csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlás, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
1: Cé!
0: Rohadt anyjukat, de tényleg
2: a megvezetés.
0: Tehát ez növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
2: Nem lesz ez. Zseni. Sok, persze, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
0: Zseniálisak.
3: Meg van zseni, még valami egyáltalán.
0: Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valami 1990 forintba kerül 2000 helyett. Ugye?
3: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
0: Agyunk balról jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
2: Szerintem D.
0: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyományt, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
2: Bár igen? Az agy is jó ám, hogy ugye balról jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
0: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen. Tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
2: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy 1000-es. De mondom, nem, az 2000.
0: De igen, hogy 999, az nincs 1000. Egy 1000-es, de egy forint hiányzik az 1000-hez. Ja.
1: Áttesszük.
0: Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
2: De utálom.
0: Na tessék!
3: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
0: Igen. Azonban ott lesz a lehelleten, aztán ott veszel egy tiktakot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
3: Most már átjöttél a retkeken. Már megettél a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor ez
0: de tényleg, miért van mindig a rágót? Most ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
3: Szerintem azért van, mert hogy addigra nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni.
0: Lekapdosod, ott van idő.
3: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin magadnak.
2: Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
3: Ne álljál meg. Cigit is ott tartottál, csak mondom.
0: Megállsz a kasszához, és odarakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukort, a gumicukor, mert ott igen. Már a mamát nyúzza. Aha.
2: Ott, és ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
3: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
0: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
4: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát a lopás miatt vannak ott.
0: Szeretem vannak. Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha
4: megtanulják. Azért vannak ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
0: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert az olyan 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak. Mentolos, cukor, csoki.
3: Nem lopják a rágót, Anna. Tehát nem. Mert az olcsó dolgot minek veszed el?
4: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
0: ott van. Itt van Tibi,
3: nem vagyok hülyék, tehát a drága cuccokat kell lopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
2: Hát, de az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
0: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
3: Nem tudom ellopni.
4: Így van, pontosan.
0: A pengét, a borotva pengét, nekem elmondta
4: valaki. Elemeket is azért teszik, drága.
0: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy azt kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn. Tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
3: Hogy ne érezd az időmúlását.
0: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van majd nappal.
2: És akkor többet töltesz
0: benn? Hát nem tudod, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy egy órát voltál bent, vagy hármat.
2: Nem nézel rá a kezed?
0: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van benne. Nincsen benne nagyon természetes fény.
3: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
0: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
2: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
0: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs fali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs. Ablak sincs nagyon basszus.
3: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
0: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem szoktál.
3: Nem, hentes szoktam látni.
0: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
2: Ezt most már én tudom.
0: Jó, most már tudjuk. Rajtatok, most már tudjuk.

0: vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
1: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kelljen hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsonyabb polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
2: B.
1: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na... Ez izgi például.
0: Én erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
2: Persze, korai márvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
0: Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a pocsolya mellett.
2: Ez nyugat,
0: nem tudom,
2: ez
0: hogy
2: már nyugat
0: ott
2: Európa.
0: Ott a mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
1: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabb. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb, árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
2: Hát...
0: Melyik a legprémiumabb érzés?
1: Szerintem a sötétebb, elegánsabb, árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
2: De az is jó egyébként, a kattogás is.
1: A kattogás?
2: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
0: De hogy is, én felbosszantanám magam tőle.
1: Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperbe, de a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
2: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
1: Sötétebb árnyalatú burkolat.
0: Amire kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. Tehát, hogy van ez a boros...
1: Na de miért? Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. Veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárlókészségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
2: Az
1: ha?
2: Biztos nem.
0: Figyelj,
2: az biztos nem. Ez
0: amikor átrendezik a helyet, ez egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
1: Tudom.
2: De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
0: De amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban
2: nem
0: lehet
2: marad semmi.
0: Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
1: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, rendezték, meg vagyok halva a D betű záruházban. Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
0: Polgári engedetlenség,
1: ez az,
0: amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
1: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
0: Mert oda megyünk, 30-an, ez egy fél órát végzünk.
1: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt, hogy az egzugos elrendezés, legyen az egzugos elrendezés. Aha, ahogy összezavarjanak téged. Tehát ez van az IKEA-ban is, a Svédeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
2: Ki,
1: tehát ők
2: vasszak
1: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
0: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és kiszedik
1: őket.
0: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
1: tudod,
0: nem tudom
1: mi van?
0: Őket
1: én
0: hibáztatni.
1: Én is oda fogok legközelebb. Ha még egyszer eltérek a piac téren, megteszem.
0: Tehát figyelj, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre WC.
1: De
0: nincs olyan, hogy azt mondod, hogy jöjj csak egy példát, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az ötször ott kell lennie az IKEA-ban, hogy megismerj.
2: Mi az átjáró? Ezt mondja még, hogy az átjáró.
1: Igen,
2: mondom, nincs átjáró.
1: De ha az átjáróba mész és véletlenül elnézed, megint ugyanoda kerülsz ki, ahova bekerültél.
0: A metróban vagy Újpesten.
1: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdemű jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus, ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a hús részlegen? Na?
0: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
2: Vagy zöld.
1: UV-lámpa baktérium szaporodásgátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és megvagyunk.
0: Igen.
1: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
0: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
1: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
2: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
1: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
2: És ott szépen a lukba megül.
1: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. Súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításában, ez vagy te.
0: Igen.
1: Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
2: Hát, de igaz, mert hogy lukas az alja.
1: Geometriai kialakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra lehessen tolni.
2: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
1: Betoljok, te ezt tudtad, Zsül? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
0: De szerintem van ilyen iroda a szupergonoszoknak az irodája? Szerintem
1: van.
0: Van,
1: mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárló központokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
0: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
1: Vérdek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a célja az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
2: Anya, veszek két sört, meg két chipset. És már benne is van.
1: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága terméket.
0: Hogy
1: racionalizáld
0: terméket a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
1: Na de várjál, ha drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
2: hát de nem akartál nyúlni, érted? Nem, tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
1: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
2: De megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
1: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már, anya, csoki 2000 ér.
2: És már teszed is be.
1: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
2: És kész, meggyőztél.
1: Na figyelj, nem, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó olyan, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó olyan, hogy jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
0: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
1: A biztonsági kamerák így tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat. Persze,
2: nyilván
1: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsi ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok képítése a baloldali falakon a legköltséghatékonyabb.
2: Baromság.
1: Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
2: Igen.
1: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért igen, nem ez találok semmit. Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobbkezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
2: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
1: 106. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
0: Tessék?
2: Gondol a fej.
1: Micsoda? Gondol a
2: gondol
1: fej.
2: A fej.
1: Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondol
0: a
1: fejek?
0: Azt látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
1: Várjál, mi de az miért? A gondol a fej, Feri?
2: Hát itt van a sor. A jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondol a fej az a legvége, ami lezárja a sort.
1: Ja, ez a lekerekített
2: igen,
1: ilyen
2: kicsit lekerekített,
1: kupak, mint a 22 plusz kupak.
0: Igen, csak hát ez 44
2: méter plusz kupak. Erről én nem tudok a tiédről, de igen, 44 plusz kupak.
1: 44 plusz kupak, tehát ez a gondol a fej. Igen. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
0: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy hú, ez az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
1: De nem konzerv van, nem konzerv van.
2: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni
1: az a sorszer.
2: Te biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az az etetőhely.
1: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
3: Fordulnod
2: meg kell.
3: Meg kell
2: kerülnöd.
3: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
2: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig sétálsz.
1: Ott a válaszod, jól mondod, a bére ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
3: Nem néztem meg, esküszöm.
2: Ázárjárdul,
1: Isteni! Tessék, látványpékség miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
3: Csak beugrasz.
1: Csak beugrasz, így
0: van. Meg így be tudod menni a harkályok, sirályok.
1: A friss pékáru illata beindítja a nyálvászás, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
0: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
1: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
2: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó. A!
1: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
0: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érezd magad.
1: Igen, ha túl sok minden van a kosaratban, nagyon szorongjál.
2: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
1: tehát
2: valamit.
1: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát
0: velünk,
1: ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, már általában
0: belem nem csesz neki. Fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
1: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy jó, azt miért vettem? Ez hogy kerül a kosaratba? Ott a
0: tíra legyugsz. Hogy kerülök ide, és ki maga?
1: Igen. Hogy kerül ez ide, ez nem tudom, mi a kosaramba, és azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
2: Igen,
1: C, ne menjünk vissza. Soha bűnös
2: életet. Na itt a vége, nyom meg, most érték.
1: Ott van. Ez az! 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padlóburkolattal a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi. Használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
0: Ilyen pitián erőcsek, te tudsz gondolkodni.
2: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
1: Sokat hallott a kattogni a kocsi
2: kereket.
0: Megint csapányos ez a szar, várjál, csak
2: menjünk csak lassabban.
1: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikének a kosarába.
0: Idegállapotba kerültem, mi az konyak?
1: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk itt a stand marketingelben.
0: Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és ezért könnyebben nyúlsz a pia után.
1: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
4: És akkor egy rövid szünet! Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a három vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott Nemzetközi Fegyveres Testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a több nemzeti kohézió további erősítésére. Folytatódik a forró napos nyári idő. Az északi-északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szél többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Navellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rátfér, csináld.
5: Tömnöd kell, úgyis igen. Jó.
4: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát a...
5: Ne, jó, egymás után.
4: Tehát,
5: hogy ne csinál.
4: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál az izé, a bót tulajdonos hátra dől, hogy mindent rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
6: A kifárasztásra mennek.
5: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
4: Megyünk egyet.
5: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. oda járnak hozzá zabálni. De egyébként nem elmondom baj. Neked.
4: De nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze, mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
5: jó a kaja, az hozzád járnak
4: enni. Ez lehet.
5: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híremet, hogy nagyon jót tettünk.
4: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
6: És már ismeritek az egész tábort. Várjál, de visszajárnak.
5: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
4: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
5: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát itt utána jártok annak egyébként?
4: Nem, mit jársz utána?
6: Hát ez egy...
4: Előveszel.
5: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
6: De attól még kifizeti.
5: Oké, okay, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványa neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
6: Egy időben nálunk, egy időben, egy bő egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
5: És hozzá. Piáztak.
6: Piáztak, ettek, ittek, egy ezt, valamit. Aztam azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen, ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
5: Ja, ez mekkora akkor... egy rohadékság, az... és akkor az elviteresen más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen, elvitte, csak dobozba kérte.
6: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
5: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
4: jó, már most mondom.
5: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
4: Menjetek szembe, jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
6: Ott nagyot kaszáltok.
4: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
5: igen, nem foglalnak már
4: pluszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
5: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
6: Egészségetekre sem.
5: Egészségetekre örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
6: Egy kicsit tehát, mi is.
5: Ingyen élés, ne továbbja.
6: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
5: Biztos nagyon finom volt a túrógombóz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
4: Visszatérítés akkor. Érted?
6: Hát igen.
5: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
6: A te pénzedet a Ferinél költ.
5: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ott ad számlát. Nem baj, jó a kaja.
6: Megigettük már az étlapot.
5: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
4: Érted, de meg mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a izé, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le. Mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
6: Az igazolványom.
4: A napocsi.
5: Az öreg profi. Az öreg Al Capone. Mennyire profi.
6: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
5: Mennyire profi.
4: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te majd külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
6: Gyanús mondta, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
5: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja. Nincs tehát, hogy a legjobb.
6: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
4: Végzi a munkáját.
6: Végzi a munkáját, értem.
5: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
4: Emlékszel,
5: a csaj vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzád járnak kajálni. Ingyen kajálnak meg, neki.
4: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
6: fotózzák a költségvetéseket.
4: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
5: Aha. Igen, igen, igen.
4: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
5: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondta, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen a zenekar...
4: Műesküvőt csináltak, arra emléksz?
5: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotós hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
4: Hát, jó az
6: nem
4: is,
6: rossz az, gyerekek.
5: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó, jó a kaja.
4: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
5: Legyen egy körémél. Az ellenőrzeti étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre, a NAV-os a végén ne, felfedte magát,
6: ne,
5: írja Viktor.
6: Ne őríts! Nagyon
4: lenyomta
6: jó.
4: Az egyórás edzést.
5: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
6: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
5: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza azt a felé kajára,
6: és elmegy
5: még egy magánurológiát, megcsináltat egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
6: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
5: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról, megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én. Jó, hajolj,
4: te kezdte.
5: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni, nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
6: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy...
5: Nem buktattál elég értelmest? Irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Tisztelt NAV-osok, mákos guba.
6: Napi ajánlatunk,
5: csak egy 13 NAV-osok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. NAV-os igazolvány.
6: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne telepedjenek
5: tele. Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek ica, csak azért...
6: Szeretlek NAV.
5: Szeretlek, I love you NAV, csak azért felrakta.
4: A csaj mesélte a mesztelen jogát is.
5: A mesztelen jogára is elmentek. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
6: De születni kell. Tehát, hogy van,
5: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak
6: kell
5: lenni.
6: Ehhez kell egy lelkület.
5: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére szájú volt.
6: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
5: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
4: Navi.
6: Na jó.
5: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
4: Hú, de jó vagy.
5: NAV-os igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
4: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
5: gulyás. Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen, Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
4: Igen,
5: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
4: Igen.
5: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
7: Vége ne bukta legyen.
5: Ja, és a vége tényleg, a vége, igen, lekváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felinél, igen.
6: Navraforgó olajban.
5: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
6: Navancslé.
5: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
4: Igen, persze, fizetnek.
5: Fizet. Igen. Fizet. Igen.
4: Ja.
6: Nyugtával dicsért a navot.
5: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon rú. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
4: Nekik van nyugtájuk?
6: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
4: Hát de hol, az hogy jelented be?
6: Úgy, hogy van egy ilyen...
4: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
6: De nem, de valamilyen...
4: Szolgáltatás
6: címszó alatt lehet elvileg.
5: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Kifújtuk az orrát.
5: Pincérünk, Navracsis Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
6: És eztek egy kis rablóhúst.
5: Jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
5: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
4: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Ki jön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
5: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
4: Igen, ha jöttök, Mátrad.
5: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek. Nem ám itt csóroskodunk.
4: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
5: Menüznek. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
4: Na, azaz.
5: Megérted. Kacsát, rozén.
6: A legdrágább pesgőből rendeljetek
5: meg. Akkor már csapjanak oda.
3: Na

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corito Galantis-tól, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quinches.
2: And this is our new single.

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legnagyobbjai egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott. Hug Yourself, lépd el előre, a héten már a 26.

0: Hugo, Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

0: Top 50. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: is Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 23.

0: tovább.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével.

0: Boy követi. Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára, számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon és énekelj.

Cyril remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Samfeldnek, Rehabnek és annak a Swiss Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A

Wedge. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió 1 Top 50-ben.

Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine, Her.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek. Folytatódik a derült idő, marad a kánikula. Többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió Egy!
1: Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, kedves Paksi és környéki hallgatók, szép hétvégét, sőt a legszebbet kívánom, elstartolt már az augusztusi hónapunk, és a mai Daily Mixben is ünnepelünk hamarosan. A mikrofon mögött Molek Csongor, alapozunk egyet, így

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó utat mindenkinek, aki hétvégén is vezet. Itt Pakson belül vagy a környéken, a 6-osról beszéltünk már a héten, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 106-os 107-es kilométernél lassabb a haladás, útkarbantartási munkák miatt, és az M6-oson aszfaltoznak a 106-os és a 109-es kilométer között. Most Miley Cyrus énekel nekünk, az egyik rekorder felvételét készítettem be. Ez már a Flowers.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy különleges nap a mai is. Jó pár hallgatónak itt Pakson és a vonzás körzetben, augusztus 1-e van már. Pálma, Zsófia Boglárka, Gusztáv, Alfonz és Fodor, ők a névnaposaink. Aki bármilyen okból ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Pakson és a környékünkön. Meghallgatjuk most Dua Lipától azt a felvételt, ami ismerős lesz a Barbie című filmből is, sőt a Barbie című filmzenei albumon is szerepel nyilvánvalóan. Ez a Dance the Night című felvétel.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Egy holland előadó következik a Daily Mixben, paksi hallgatók, nem más, mint Sam Feld, akinek a legtöbb száma hozza a nyári feelinget és a pozitív hangulatot. Egyébként az előadó nem csak zenészként aktív, hanem a fenntarthatóság elkötelezett támogatója is. Meghallgatjuk most a Heart Like Mine című számát.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlöm a hallgatókat innen Paksról és a környékről. A mikrofonnál Oleg Csongor, jelentkezem még 60 percen keresztül, nyilván a Daily Mix műsor kedvenc számaival, és mutatom, mivel kezdünk. Ed Sheerannel. A dal, ami tiszteleg a perzsa kultúra előtt. Meghallgatjuk az Azizam című igazi mai slágert.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kék hírek, paksi hallgatók, de nem úgy, ahogy gondolnák. Rendőrségi programok voltak, például Dunaszentgyörgyön, Gerjenben és Tamásiban. A paksi rendőrök a napokban először a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltó nyári gyermektáborban az Ismerd meg a rendőr címmel szerveztek bemutatót. Bíró Ilona, rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó, és Lukács Laca Szilvia, rendőr főtörzsőrmester, Dunaszentgyörgy körzeti megbízottja a kutyás rendőri szolgálattal. Felelős állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg a gyerekekkel. Szó esett a rendőrségi munkáról, volt felszerelés bemutató, bilincs, gumibot, fegyverek, lövedékálló mellény, protektor, és a csíkos autóba is beülhettek a táborozók. Kipróbálhatták a gyerekek az alkohol és kábítószer használatát szimuláló szemüvegeket is. A következő meghívás a gerjeni Dunarock motoros fesztiválra szólt, a rendőrök a pénteki eseményen toboroztak, valamint bűn és baleset megelőzési programokkal készültek, bemutatták a rendőrségi felszereléseket, melyeket fel is lehetett próbálni egyébként. A vállalkozó kedvűek próbára tehették a kreszt tudásukat, és még a drogmodell bőrön tartalmát is megtekinthették. A kvízek helyes megfejtői különböző ajándékokkal gazdagodtak. A gerjeni rendezvényen Hillés Tamás rendőrtörzászlós és Bagladi Zoltán rendőrtörzászlós is közreműködött, Árki Gábor iskolaőr mindkét programon segítette a rendőrök munkáját. A beszámoló fent van a polisz.hu weboldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: 105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy kedves hallgatók, a Duna vízállása a témánk, és nem csak Paksnál döntött rekordot. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság erősítette meg, hogy Bajánál július 29-én délután 2-kor mindössze 2 cm-es vízállást mértek, amire a rendelkezésre álló adatok szerint korábban még nem volt példa. Itt Paksnál július 27-én mínusz 106 cm-es vízállással megdőlt az addigi negatív rekord, azóta pedig tovább apadt a Duna. A legfrissebb vízügyi adatok szerint a paksi vízmérce már mínusz 118 cm körüli értéket is mutatott. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható olyan csapadék a Duna teljes vízgyűjtő területén, amely érdemben megállíthatná az apadást. Az Országos Vízjelző Szolgálat 6 napos előrejelzése alapján augusztus 3-áig további mintegy 19 cm-es apadás várható a magyarországi szakaszon, ez azt jelenti, hogy a következő napokban újabb negatív rekordok dőlhetnek meg a Tolna-Várnai Duna szakaszon is. További részletes infókat a teol.hu portálon találnak még. Most a német páros zenél nekünk, a Tesók, a Fastboy és szól a Good Life című dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, végeznek hétvégén is munkálatokat a környékünkön, ami miatt fennakadásra számítani kell a paksi közlekedőknek. Az 5106-oson például Dunapataj-Fogtőkalocsa összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között útszükület még mindig lassíthatja a haladást, erre is figyeljenek. Jó utat kívánok! A Velszi Joy egyik nagy slágere az alapja, a brit DJ Segal a következő tempósabb felvételének. Meghallgatjuk ezt a nyári slágert most a Daily Mixben. A Riptide című felvétel szól.

0: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 1-je van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. Szekszárdon az önkormányzati adóhatóság megkezdte a telekadóval kapcsolatos adóellenőrzést a város illetékességi területén. Az ellenőrzés kiemelten érinti a belterületi, művelés alól kivett 1 hektárt meg nem haladó nagyságú telkeket, melyek tulajdonosai mezőgazdasági művelésre hivatkozva kértek mentességet az adó megfizetése alól. A mentesség feltételeinek teljesítéséhez fontos határidő, hogy a mezőgazdasági művelés igazolása iránti kérelmet szeptember 30-áig lehet benyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságához. A demencia egyre több család mindennapjait érinti, mégis számos tévhit és bizonytalanság övezi. A Veled is törődünk Egyesület Paks által szervezett Alzheimer Café 6 éve kínál ingyenes, hiteles tájékoztatást és támogató közösséget az érdeklődőknek. A Paksi Élet, ha idősek otthona vezetőjeként nap mint nap találkoztam olyan családokkal, akik demenciával élő hozzátartozójuk gondozásának nehézségeiről, a betegséggel kapcsolatos érzéseikről, a mindennapi kihívásokról és kétségbeesésükről meséltek. Megfogalmazódott bennem, hogy ezen a területen óriási szükség van közérthető tájékoztatásra, mondta Kávási Brigitta, a Veled is törődünk Egyesület Paks elnöke. Az egyesület tagjai 2019-ben döntöttek az országos Alzheimer Café mozgalomhoz való csatlakozásról. Céljuk, hogy érthető és hiteles információkat adjanak a demenciáról és segítséget nyújtsanak az érintetteknek, valamint azoknak, akik egyszerűen szeretnének többet tudni a betegségről, írja Telepaks. A Parti Fesztivál második napján közel 2000 ember bulizott együtt Dunaföldváron, és a hangulat egyszerűen elképesztő volt. A fellépők fantasztikus koncertjei, a tomboló közönség és a hajnalig tartó buli olyan estét varázsoltak, amire még sokáig emlékezni fogunk. A színpad előtt végigkömpölygött a tömeg, minden dalnál együtt énekelt és ünnepelt a közönség. Szinte hihetetlen volt átélni ezt az energiát, írja a Partoldalak. A Gemenc Judo Klub Szekszár Tarcsai utcai edzőtermébe látogatott. Böröc Máté, a szekszári önkormányzat ifjúsági, sport és köznevelési bizottságának elnöke. A meghívás célja az volt, hogy személyesen is megtekintse, mire fordította a klub azt az önkormányzati támogatást, amelyet a bizottságtól kapott. Mint kiderült, a mostani támogatásból versenyzőik számára vásároltak új felszereléseket, amelyeket a nyári edzőtáborokban és a közelgő versenyszezon során használtak fel. A Gemenc Judo Klub augusztus végén ismét toborzást hirdet, már 4 éves kortól várják a jelentkezőket, de a tényleges judo oktatást hosszabb előkészítő időszak előzi meg, számol be róla a Teol. A Gyermekekért Alapítvány nyári tábor a Pakson a Kressz Park melletti foglalkoztató házban zajlott. A Pakson és a járásban lakó tartósan beteg, fogyatékkal élő sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését célul kitűző alapítvány színes programokkal várta gyerekeket és családtagjaikat. Látogatást tett az alapítványnál Heringes Anita is. Paks polgármester elmondta, nem szégyen segítséget kérni, akár az alapítvány szakembereitől, és arra rászoruló gyermekek fejlesztését időben elkezdeni. Nem mindennapi megfigyelést tett egy bajai önkéntes, saját kertjében talált egy kifejlett havasi cincért, amelynek ez az első hivatalosan dokumentált előfordulása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közleményéből kiderül, hogy a védett bogarat Gyurica András önkéntes fotózta le 2026. június 1-én. A havasi cincér korábban szinte kizárólag domb és hegyvidéki bükkösökben volt ismert, ezért különösen figyelemre méltó a bajai előfordulása. A faj elsősorban bükkösökben él, de lárvái más fafajok, például a magyar kőr is elhalt fáját is fogyasztják, petét a holt fák leváló kérge alá rakja, ahol a lárvák 2-4 évig fejlődnek, írja róla a Baum portál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Marad holnap a zavartalan napsütés, egész napra ezt mondják a hozzáértők, a csúcsérték pedig 36-40 fok körül alakul majd. Itt a mi tájegységünkön is paksi hallgatók, még a szélmozgás is mérsékelt gyenge lesz, és csapadékra nem nagyon kell számítani, viszont egyre erősebb megint a pollenterhelés, ezúttal a csalánfélék törtek ki. Pollen szintjük a magas tartományban alakul. Rihanna énekel nekünk, tényleg korábbi kedvenc következik, a hölgy harmadik albumának egyik óriási sikerszáma, a Don't Stop the Music. Please.

95.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az Imagine Dragons 5. stúdióalbumáról szól most az első száma, vezető kislemez. Ez egy dupla album egyébként, elég sok számot tartalmaz. Meghallgatjuk a Bones című felvételt, ezt mindannyian jól ismerjük. És ez a búcsú sláger itt szombatkora délutánra. Köszönöm szépen a figyelmet és a közreműködést is mindenkinek, kedves paksi és környéki hallgatók. Hát további pihentető, tartalmas hétvégét kívánok, és jó hűsölést, ha tudnak ezzel foglalkozni. Holnap vasárnap pedig déltől jelentkezem, remélem találkozunk. Molek Csongort hallották, a legjobbakat!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

0: óráig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kis Márti. Üdv mindenkinek, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágert köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ehhez a dalhoz is köze van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy. Zita írt egy üzenetet. Szia Márti anyának, nagyon gratulálunk, mert életében először átúszta Balatont. Superwoman az anyukád Zita. Ugye ma volt a Balaton átúszás, második halasztás után a legmagasabb harmadfokú hőségriadóban úsztak a résztvevők. 1190 hazai településről és 60 országból neveztek a sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. Az nem semmi. Martin

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkosít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Játssza a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, menő mixek is lesznek még ma, Before Party Show Cookie-val két órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show, most pedig Stanford barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti és Breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó, egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa, hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondta, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Azt elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocérosz csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámbolé, amit először a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, most is rendszeresen játsszák. Például délután a Live Mixben, Kuki is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World Is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-k

megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Mondjatok egy nemzetet, és akkor mondom, hogy mit mondanak.
4: Törökök.
3: A törökök azzal fenyegetnek, hogy nem kapsz kebabot. Tehát a
4: hát török... mennyire tipik.
5: Töltött szülőlevél marad, ennyi van.
3: Igen, a töltött szülőlevél marad a sültejben
4: is.
3: A németeknél bevett szülői dolog, vagy leginkább azt mondják, hogy nincs videójáték. Aha. Nem játszol PlayStation, Xbox, videójáték, elveszem, nincs, nem kapod meg.
5: No Sauerkraut!
3: És ezt mondják a Benelux államok is, ahogy látom, bocsánat.
5: Szerintem ugye a németeknél van ennél durvább is, csak azt nem hozták nyilvánosságra.
4: Oké, okay, Olaszország, tudod, az a csizma alakú lefele.
3: Lefele menjek?
4: Igen.
3: Hogyha nem viselkedsz jól, akkor ananászt kapsz a pizzádra.
4: Jújj,
3: mennyire jó arcol! Pizza with pineapple. Tehát ananászt kapsz a pizzádra, azzal fenyegetnek. Jó arcol!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során ami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például a szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így
1: nem gondolok van? Nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási úr az a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jó.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek. Szia!
1: Köszönjük szépen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt, több mint 40 évvel később, most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni. Nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, az viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétfégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék.
1: Krisztina vagyok, szia Márti.
0: Szia Krisztina, hello.
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Kongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, íg. Az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég.
1: A hátunk mögött, a kertünk végében azt felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már nem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenkit volt a kertünkben is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

Rádió S, csak igazi mai sláger, megy és a gyors közlekedési info M7-es, Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé, a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszakhibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val, Summer Edition, vagyis két órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
8: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettünk, bementünk Sajikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
7: Jó, adom.
8: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
9: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
7: Igen,
9: meg.
7: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
8: Én néztem egy svincsepkót, azt azzal olajra léptem.
7: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
8: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
7: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
9: Megvan, Csefu!
10: Esküszöm, ne!
7: Hagyjál már!
10: Megvan, kertész! Szia, Csefu, tartsad!
7: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
11: Sziasztok, sziasztok!
7: Te vagy az igazi Csefu?
11: Én vagyok az igazi Csefu.
7: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
11: Kék.
7: Így van. Hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
11: Hát régi barátom.
7: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
11: Nem, láttam milliárd. Hogyan? Számat sem tudom különben.
7: Jaj, nem tudod a számát sem.
10: Hát nehéz lesz.
9: De hogy lettél Csefu?
11: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
7: jó, vagy Csefu, vigyázz magadra! Okay.
9: Vigyázz magadra!
11: Jó, vigyázz!
7: Ciao.
10: Mi történt?
7: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Rain, oké? Oké. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Rain!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jusk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Így napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Esti Mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Folytatódik a buli, tarágyó, jel, olcsok igazi, ma is lágyán megy, szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután, 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi, ma is lágyereket. Velem is, szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mixelek, és ahogy mondtam egy pár másodperc ezelőtt, érkezik az isteni Matsasari Süzsel Elégüt, a szám címe It Feels So Good, a zenem szával elfelejtén, hogy ott van Sonic is benne. Sonic a zenekesnő csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rádiózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a pukikám, indíts be, buli, itt a Rádió 1-en, most!

0: knees and toes. Oh, pour your montagne.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
4: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk azon nyomban.
3: Ő jó, adom.
4: Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
5: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
3: Igen,
5: meg.
3: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
4: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
3: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
4: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
3: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
5: Megvan, Csefu!
6: Esküszöm, nem.
3: Hagyjál már.
6: Megvan, kertész. Szia, Csefu, tartsad.
3: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
7: Sziasztok.
3: Te vagy az igazi Csefu?
7: Én vagyok az igazi Csefu.
3: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
7: Kék.
3: Így van. Hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
7: Hát régi barátom.
3: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
7: Nem. Láttam milliárd. Hogyan? Számot sem tudom különben.
3: Jaj, nem tudod a számát sem.
6: Hát nehéz lesz.
5: De hogy lettél Csefu?
7: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
3: jó, van, Csefu, vigyázz magadra! Okay.
5: Vigyázz magadra!
7: Jó, vigyázz!
3: Ciao.
6: Mi történt?
3: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Mi volt az igazi Csefut?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre több

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ahoj, voltam, egy pár másodperc ezelőtt folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. És ahogy mondtam, érkezik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké. 19 óraig bulizunk el nagyot, jó? És 19 óraig 20 óraig egy kívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixerek nektek az igazi imáslágereket. Itt a rádió helyen, ahol csak igazi imásláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Ez itt a Rádió 88, ez imai sláger, egy picit szomorú vagyok, mert vége a Before Party Show Summer Editionnek, de holnap újra mixelek nektek az igazi imai slágereket, és ma este azért 20 órától érkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra az zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után, akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni. És úgy látom, hogy sikerül.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Adás, igen. Ez még a másik. Sokkal jobb. 2 kiértel tőlem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész nap strandon volt, és a nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjen egy nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, jó. Szia. Érkezik 2, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc ellenök fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, a úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Zsolthoz, szia, szia, szia!
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát, kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van, így
1: hát,
2: van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérteltelem Loy és David Puentes, elég jut eszem címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak meg, aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap, pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés. Egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor
1: kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégüt, még egyszer mondom a szem címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok!
1: Na, bírod ezt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is.
1: Ciao, szia!
2: Ciao!
1: Érkezik akkor a legújabb Sam Feld, nálunk, igen, a szám címe Heart Like Mine, oh yes, my friend!
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lenök fiúk, ne menjetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó burizás, ha esetleg mentek ma este tancikálni, jó? És búcsúzom a legújabb Tam Impala, az nagyon jó, a szám címe Dracula, ojaj, de hidjetek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodj!

0: Tombolyi PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szavaztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, indul a Tiszkosi Trédió Show a stúdióban. Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Tiszkosit.
2: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek ma este egészen este 9

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, bár a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre. Már jó korán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, is ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hogy hátul bemenjünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az afterpartin együtt zenélünk, majd a diszkosít lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin közös a Shine, a saját remixében szól a diszkosítben.

0: 100 százalék tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban. I'm not alone.

0: Eddőnek csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show Bárányától a nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátó már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül évfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aida Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, jó helyre kerül. És ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkós, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, amikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkósít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye DJ Oti rendezvény afterpartján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkósít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szorul a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd, ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet, nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfolddal, itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megdiszkosít Rádió Show bárányától a nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, a jövétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom, Hambai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formája, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár, és hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedven. Menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát, ami az már rédiós, menjünk tovább. Hova menjünk tovább? El se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Nem tartunk egy kis szünetet!
1: Hypatonnal fogok kezdeni is az Out My Head. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása. Na Andris, hogy tetszik neked ez a Hugh dal, ami hetek óta vezeti a Billboardot?
1: Nekem első perctől tulajdonképpen szerelem ez a dal, nem is olyan soká egyébként szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt, ugye bár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Do Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de mikor Bombsziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bombsziklárnak, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: igyekszek megismételni ezt a hangulatot, úgyhogy egy nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön Nyúlik!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Szevasz, Nyúvi, ki vagyunk el?
1: Hello, Gani, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Hello, Augustus! Hello, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Hoztam nektek egy igazán nagy durranás. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen, a Verizon Radio Show-ban.

0: Shine Radio Show is coming back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappó! Listen up, y'all, cause this

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztéjjel és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már is a rádió.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívdám, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.